0: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Német Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zéta Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet, Maleczki Oszkár. Valencien a felesége, Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rôle de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Silvani a felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Praszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus István.
1: Aber schon heute gibt es solche Wunderwerke der Technik. Die neuen Rundfunkempfänger bei Radio Prohaska. Ein aufmerksamer Kundendienst erwarb sich das Vertrauen von 40.000 zufriedenen Apparatekäufern.

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha. Doktor úr, maga csak símogat, doktor úr, nem láttam én úgy éjjel foly finomat. Doktor úr, magára spóroló, doktor úr, ez tud a jó dolog. Doktor úr, a szívem már fatik, csak nekem rendeljen, holnap köszönhatik.

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha. Doktor úr, maga csak simogat, doktor úr, nem láttam én úgy éjek oly finomat. Doktor úr, magára spórolom, doktor úr, ez csupa jó dolog. Doktor úr, a szívem már lefatik, csak nekem rendeljen holnap köztől hatik.

Doktor úr magának forró, doktor úr, ez tud a jó dolog. Doktor úr, a szívem már patik, csak nekem rendeljen holnap összölhatik.

szívem legyen ma hét. Itt ön oly gyönyörű, egy csókot kérek, és akkor az élet meglátja,

kislány Anikó, rózsás tünemény. Csak ő tudja, mi a jó cukrás sütemény. A fiúktól és a csóktól

Dunai sziget és este a liget, oly gyönyörű szép itt Pesten. Nagy áruházak és pompás színházak, csuholva mind itt Pesten. A körút

kis utca, sok kis emlék, és mi nékünk, mint fontosak. Egy kis padról, egy kis házról, mesélni tudnánk sokat. Ott jár...

és bombás színházak, és zsufolva mindig Pesten. A körúton a hatos és a hangulatos tejcsárda.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Chinos, praktikus, és milyen pici retikülben is elfér.
2: A nifegyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.
3: A rumbák, lehet, hogy vannak, akik újjár, s nyugodtan alszanak, még fülük beszól, a gitár s a szakszofon. De nékem, ha ezt a ritmust hallom, érzem, a szívem dobogni kezd már, a rumbát táncolom. Ma éjjel, ahol is táncolt lenn az égen, két felhő között megáll, és vidáman nézne rám. Rumbáznak a csillagok, aludni ma nem tudok, mert reggel 9-ig folyton csak rumbáznak.

házon is ki kell. Van zsebembe pénzecski, miből vodkát vérhet ki, még sok rúbelki, vett majd engem fel. Kamcsatkában lakik egy nagy népki, 120 év ki, neki játsszuk el. Hely, jó kedvem ki, van nékem, hát kegyet ki, felkérem, néked most, vélem bántolni ki kell. Hey!

Egyédes álmos, rántos medve bocs, fölébred dünnyög, mert a kedve rossz. Üres az élés kamra, és a széles barlang kongó, amerre lát, a gyomra gyorsan, hosszan felkorog. Az anyja dörmög, rámorog. Nincs otthon méd sem málna, mert ma már a boltos minden csak jegyre áll.

When she went to her party, does she say, oh, do

0: Viszkóza szivacs minden célra.
1: Bársony puha, szaktalan, hosszú élettartamú.
0: Minden drogériában kapható.

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Ne töprengjen! Biztos tipp, sütőpora legyen sip! Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor!

Ős időktől mai napig pánoktól alján pecik, pásztoroktól izőzökig ismerik és szeretik. Ha nem tudja, figyeljen jól, nem lesz abból semmi kár. Olyan ez, mint egy legenda, szájra.

la boca de la estantería roba cocadio. Es que quiere mi amor,

akkor vigyázz rád, a mamád, jaj, ha nem, nekem áll, nagyon fájna. Nagyatád, kisatád, felkeresem az anyád, jöjjön én vele már.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

žeklet, sam stilen z lásky dám. A celý svet sa krásnejším hneď

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Der vollautomatische BBC Sigma Elektrokühlschrank schützt Lebens- und Genussmittel vor dem Verderb bei sparsamstem Stromverbrauch. Der BBC Sigma Kühlschrank ist im Heim wie in gewerblichen Betrieben ein zuverlässiger Helfer.

könycsepp nékem, kincseket jelent. Egyetre szóban, lettünk mi jóban, amikor ittam a feketét.

zaleć, usaleć, ezereć, belezereć. Gyati boldog, kasi bembebe megy, megy, megy. Ha kívánok szőkét barna, ide nyújtsam már is karját. Íme sárba tapostam a fotografiát, fütyülök, mint egy kis kanári rád, rád, rád. Kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is lehet ez, aki ma még. A szívemnek örökre lakója lehet, de ha nem felelek meg kegyednek a Dunának, mégsem megyek, mert egy, kettő, három, akad én nékem még párom. 11, 21, 1051, aki boldog, a szívembe megy, megy, megy.

asszonya igen kedves ajándékra maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, és azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye,

nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymás szeresse. Megremeg a kezed kezembe, és az ajkat csókot vár. De hátra van ilyenkor egy szörnyű gond, a mama vajon mit is mond? Ha nem egyezik bele, akkor pont többé nem láthatlak már. Majd azt mondjuk, hogy már a mama is volt szerelmes, úgy, mint minden kis leány. És a szívünk sose türelmes, 19 év után. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse. Mosolyog

hirdem, hogy nagyon szép az élet, vagy csak veled látom ilyen szépnek. Két szemedből mosolyog felém, a boldogság, mit régen várok én. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymás szeresse. Megremeg a kezed kezedbe, és az ajkat csókot vár. De hátra van ilyenkor egy szörnyű gond, a mama vajon mit is mond. Ha nem egyezik vele, akkor pont többé nem láthatlak már. Majd azt mondjuk, hogy már a mama is volt szerelmes, úgy, mint minden kis leány. És a szívünk sose türelmes, 19 év után. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse. Mosolyog a szemed szemembe, s karot hűszívenre zár.

Éppen kis türelmet kérek, igazán komoly ügy, amiről beszélek. Épp oly fontos nékem is, mint néked. Füledet jól hegyez, hogy ezt megjegyez. Szereted, szakikám, a finom pókor, szeret általában mindent.

beszélek, igazán komoly ügy, amiről beszélek. Épp oly fontos, nékem is, mint néked, füledet jól hegyez, hogy ezt megjegyez. Szereted, takikám, ha finom,

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

mennyire meglát, siet az utcán, arcukosolyog és oly vidám a szemük. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó és te is mosolyoghat velük. Ennyit mond, csókolom kezét, kegyed meg, esetleg veled megy, s oly csoda jó napot szerezhet, ami egészen a te eseted. Nekem az elfem, sose szerettem, férjes asszony, ezzel mindig nagy a veszély. Néhány esetben rá is fizettem, szerelemről soha asszonyjal ne beszélj. Hiszen oly furcsa férjek is lehetnek, az egyik neked megy, s oly csuta

amit akar. S annyire meglány, siet az utcán, arcuk kosolyog és oly vidám a szemünk. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghat velünk. Ennyit mondj, csókolom kezét, kegyed meg, esetleg veled megy, s

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, Magyar Elek háztartási előadása következik.
1: Húszás pár, vigye már magával ezt!
2: A testvéred Kispestnél lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatoltál?
2: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

voltam a válban, híres testi lokálban, jomoga volt, gyesznóta volt, sáncolt a sok úri lány. Mint egy úr úgy mulattam, három blúzt elhutattam, sejhaj, tyuhaj, még oly tyuhaj, kedvem sose volt a lány. Táncolni kellett nem ülni, egy kicsi nőnek betülni, s reggel hatig, egész nyakig, mind a fint úgy letülni. Egyszer voltam a bálban, híres testi lokálban,

kinőnek bezülni. Reggel hatig, egét nyakig, mint a fint úgy ledülni. Egyszer voltam a bálban, híres testi lokál.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha a rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.

0: kicsi kevillát is Budán.
1: Csak abban tévedsz, drágám, hogy a villa nagy legyen, és nem a hűvös völgyszáján, hanem inkább a svát legyen.
0: Nem vagyok egy teddi, de tedd oda férfi, nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérti, hogy cipajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házban, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha vélem bárki, de bárki vitázna,

0: tetszod a férfi, nem vagyok egy ragdi, de ragdod a legény, megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok valóban én.
1: Bár egy modern kis nőnek van igénye ételét.
0: Azt tudom.
1: Csak annyit kérek tőled, nosza, vegyél egy foliét.
0: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakár.
1: Nem.
0: És egy nerdbundácskát perce, avagy akár kettőt mindjárt.
1: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy eszi, de tedd oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert hibajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha a szétszóra netán nem vigyázna, mint egy őrült kenguru üvöltök én.
0: Yeah! Nem vagyok vad ember, sőt nagyon telid vagyok, csak csípek harapok csupán. Nem vagyok vad ember, sőt telid vagyok babán, mint a filmen az oroszlán.
1: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tetszíne, tetsz oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert ti vagyok.

most a kocsi döszögött a poros úton, vitte a sok rózsás levélki. Szőke hajú dédanyámnak is kacsóját a lopagok sorban így kérték. Amióta

a galamb a csörébe, vitte apám levelét az édes mamámhoz. Galamb, fordulj rám a választ, kérem hozzám, jön-e, avagy másként határoz. Ma már más a mód,

0: Nézd a gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen luxus.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együnk halat! Együnk halat!
3: A legjobb halat!

hogy az a bajod, hogy elhagytak, hogy megcsaltak, elszarvasztak, ne búsulj ezért, s kütyülj egy jó melódiát. Hogyha letagadod a fájdalmat, még szánalmak se származnak, hát te is kütyülj, amikor kütyülnek te rád.

0: Nederlandse Omroep Hilversum 2.
1: Mindenem. Az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

erő. Alfa, Beta, Gamma, Delta, minden itt a nő, a nőnek mindig sikerül, a zsákorban a hagyó, hogyha néger gyermekek esnek le, mégig az

멀어진 아름 기솔수 묘소상 멀어지 애기생 기수지 시르생 비싸요 스모이 토사 에스터 데이 석가

életen át. Add nekem, szívem, ezt az éjszakát. Nem kívánok én ma tőled semmi, semmi más. Nem is kell, hogy hazudj nekem. Nem kívánok esküszót, se forró vallomást. Csak egy kicsit maradj velem.

ezt az éjszakát. Csak néked adhatom ezt az éjszakát, többé nem kaphatom. Ez az emlékünk marad nékünk, majd egy életen át. Add nekem szívem,

kislánya szabadna, a szívem szabad ma, úgy érzem, baj lesz ideben még. Kislány, miért tagadja,

abomba nincsen betétem, de mégsem látok sötéten, hiszen az élet szívem te véled nagyon szép. Minek nekem pénz rakásom, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell, mondd szívem még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk kétüléses kis autót, s ha néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót.

hozzá. A bankban nincsen betéten, de mégse látok sötéten, hiszen az élet szívem bevélet nagyon szép. Minek nekem pénz rakáson, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell manciben még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk két üléses kis autót. S'a néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót. A bankban nincsen betétem, de mégse látok sötéten, hiszen az élet szívem tevé.

velem akármi, nem tudlak elhagyni, örökké mellette szeretnék maradni, látni, hogy mosolyog.

Siófok a nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

0: Görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

amikor a szemébe nézek, a szívem nagyon dobog. Lehet, hogy ez csak egy kis vágy,

0: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett a Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
2: Vollkommene Beleuchtung mit Tungsram.

végén kurta kocsma, ottan nagy a bó, a pakliba nincsen tó. Odaludti hatamosra minket a tulaj, fia, mert a technél soha sincs baj. Lesz még a ridikünkbe, meg a zsebünkbe finom tohár. Lesz még üres a marka, mit morgyen tartom, úri mokár. Rosszat a

Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárva után a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

Lekse város batyi, azaz, hogy szombatyi, rendes nevén rima szombatyi. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy batyi lakodalom. Legszebb város batyi, azaz, hogy szombatyi, rendes nevén rima szombatyi.

Legszebb város, Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város, Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati.

0: elhibáztunk mind a ketten.
1: Rossz tanácsadó a büszkeség,
0: hát örögj le a

0: Tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet. Na hát!

szeretem a szőkét, a barnát, a feketét. Szeretem a prózát, a verset és a zenét. Hajnalban a felkelek, már rögtön víg vagyok, este valakinek két szeme rám mosolyog. Szeretem a munkát, a táncot és a mozit, közben mindig várom a párom, az igazi. Az

0: everybody. Here we are again in the studio station Bremen 1 on 395.8 meters. And listening to this signature tune, you will notice that the boys of the Golden Seven are going to entertain us again with their fascinating dance tunes. And again, looking at the program, I can tell you that they have got something in store for you today. So, just listen.
1: Figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket. Úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.
2: Hey, look out there, boy. Where do you think you're going?
3: I'm going across the street.
2: Hey, listen, you want to be careful, you get hurt. Don't you know you...

sej kisjányom, sejm szoknya van. Úgy megyem a bába, hegykén rangosan. Kassai a babám is gyönyörű kisjány, nem néz a kaféron más legény után. Csak rám nevet, engem szeret, én is szeretem. El is veszem szület után jó kedvembe. A kassai kisjányom sejm szoknya van, úgy megyem a bálba hegykén rangosan.

hogy megyen a balba fecskén angosan. Kassai a babám is gyönyörű kis jány, lemenéd a kaféron más legény után. Csak rám nevet, engem szeret, én is szeretem, el is vetem szület után jó kedvemben. A kassai kis jányom sejem szoknya van, úgy megyen a balba fecskén rangosan.

0: mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.

összetett cikk rogyni. Kegyeden nincs egy deka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, no de nem csúf.

te hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyedem nincs egy, de a hús mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett

édes mamám, magát is a papám, csókkal csalogatta, tárna nem. Édes mamám, magát is a papám, várta minden délután. Miért legyek hát jobb, mint maga mama, vagy más legénytár nincs is, csak a papa. Na, édes mamám, magát is a papa.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

0: Kerékpáros, ne dobja el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.
1: Achtung Berlin, die Funkstunde, wenn du Tage von Sportnachrichten. Beginnen zuerst die genaue Zeit der Sternwarte an, bitte vergleichen Sie. Es ist jetzt 9:05 und 30 Sekunden. Wir geben die volle Minute.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

boldog és nincs köszönet, nincs szánalom. Nincsen senki, aki vigasztadva szívét megosztaná vélem, s halkan a fülembe ezt suttogja legalább egyszer egy héten. Jó ember a tömegbízott, bárány lelkű jó szívű lény, mint egy angol könyvben írott, őről metszett gentleman. Jó ember a tömegbízott, bármely pártból lépett elő, minden búdat hozzá sírott, már is pártot fogja ő. Folyton házról házra menni, bíráskodni, vitázni, nincs egy perces úgy szeretni.

0: Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.
1: Az államrendőrség pécsi kapitánysága Jamó Györgyné született Gergelyt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután elnapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívül személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a Magyar Demokrata Pártok, a Független Kisgazdapárt, a Parasztság, a Szociáldemokraták és a Kommunisták.

10 év után, a férj már nem figyelmes. 10 év után, csak társaságban kedves. 10 év után, már nem veszi észre az új ruhád. 10 év után, már nem reszket vágytól, ha csókot ád. 10 év után, a férj egy morcos medve. 10 év után, már alszik 10-kor este.

minden férfi hős, lovak, amíg udvarol, s mint egy kandur úgy nyivákol ő. Ajka vágytól reszkető, mikor átkarol, ám de gyorsan múlik az idő. S 10 év után a férj már nem figyelmes,

0: a győztek, a Mr. London Amerikában a Roosevelt. Divatba jött egy különös új tánc, mitől a szívem te megtel.
1: Mikor a tánc már kötelező lesz a váron, te is tudod majd, kicsit nehéz már, ha figyeled, hogy csinálom.
0: Zompotantatata, this is the black folk, ez az a ritmus, mi most kell, amit a metrókon és a Mayer járnak örömmel.
1: Ez a black folk, úgy a lép a színes nél, úgy a Harlemben, a Kelemben, meg Rózsi vettél.
0: De most Budapestre a Fox híradó.
1: Hát járd minden este,
0: ez a lépés nagyon jó. Ez az, ami most kell, amit a Budapestre.

Azagyalom, hogy be vagyok kisé csicsentve, forog velem a földgolyó. Jöjj, te is, komám, a mindené csípbe, az a kicsi és vipsz az jó. Nékem már a nyolc, még nyolc, a cirka nyolc van.

Van egy dunaparti favillám, ritkán üt csak bele a villám, jöjjön oda baba, úgyis tudom maga, régen spórol rám. Elmegyünk majd vadul evezni, angyalkámnak fogom nevezni, és ha pucit akar, egy csöppet se zavar, tessék szerezni.

Pomeng, pomamam, pomilam. Ritkan, ritkan, pomilam. Jöjjön, pomamam, pomilam. Tudom maga réges korokám. Elmegyünk majd vadul evezni, angyalkának fogom nevezni. És ha pucit akar egy csöppet, se zavar tessék szerezni. Mert én tőlem a legvadabb fidelé. A Dunában majd a Dunán egész fidelé. Van egy fogamáti pavillám, ritkán csak a legabillám. Jöjjön, fogamába úgy is

vasraglindám, mert nekem belül néz nálam egy kis kaland. Mert kérem, oly remek a kis, oly remek a kis, oly remek a kis autóm, úgy repül be, mint akár egy postagalam. Ha beleül, akkor majd megér. Tudom, hogy nem kár a benzinér, mert kérem, százszázas, az én, százszázas, az én, százszázas, az én tempom, perceken belül

0: Halló, felvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

0: Csinos, praktikus, és milyen pici, retikülben is elfér.
1: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.
2: Balaton leglátogatottabb fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cseré lesz a nevem, én a ser megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

0: fogorvosától toldi műfogat kérjen.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha tízszer elszakadt, tízszer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.